Faltarnas, agus is mórgum fór gólóður dan darnacuid den glár kósir hjóil. Bina gufan grúpa gutse bíin anna hjóla góni ka kúplad lúgis gudiantaka rosk vi ir gána hánig vahas vlén fehe agus fehe dó anna gólamir St. Patrick's Eve achum Josephine Keegan Morning Sunday achum Charlie Lennon agus de Clapton vi ir a dríu port. Si áinna megíni á ráni an grúpa agus ta anna lagnake da varga an úr er an album sa rosk.